no hodou mutlaka. A tényleg a mikrokállami hírokban ez a nagyokban további csendét basztalók, már is szemeszállá. Vérgyőre a pokomba, utána a kocsikáré, az éjszári,